A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Next FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nem lesz államfő Polgár Judit.
2: Az iskolakezdési támogatást tárgyalja ma az országgyűlés. Különleges kiállítás nyílt a Szép Művészetiben. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok.
1: Elutasította az államfői felkérést Polgár Judit. A SAK nagymester közösségi oldalán úgy fogalmazott, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy vállalja a nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, de élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők bizalmát. Az alaptörvény 17. módosításának életbelépével tegnap óta nem Súlyog Tamás hazánk köztársasági elnöke. Feladatait Forsthoffer Ágnes házelnök látja el. Az új köztársasági elnököt 30 napon belül kell megválasztani. A módosítás szerint egyébként októbertől újra megyéknek nevezzük majd a vármegyéket, létrejöhet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, az országgyűlési képviselők megbízatása pedig csak 12 évig tarthat.
2: Ma tárgyalja az országgyűlés az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot. Ez szerint gyermekenként 100 000 forintos támogatás járna, többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülőknek. A segítség a tervek szerint adómentes lesz. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák. Ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője azt kéri, ne etessük, ne itassuk, és ne próbáljuk megmenteni a madarakat.
3: A fehér gólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő csakadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, nagy távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt használva tudnak energiatakarékosan magasra felkörözni. Nagyon erős napsütésnél pedig még egy igénés hatása is van, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
2: Az egyiptomi művészetek alkotói munkásságát mutatja be a Szép Művészeti Múzeum új kiállítása. Az Örökké Valóság Megörökítése című tárlat pénteken nyitott meg. Mintegy 140 műtárgy, szobrok, domborművek, koporsók mesélnek a több ezer évvel ezelőtti civilizációról. Alapvetően napsütéses időnk lesz, ma csak néhol lehetnek gomoly felhők az égen. Egy-egy elszórt esőre, záporra is van esély. A szél sokfelé lehet élénk erős. 24 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 16 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló időnk lesz. Front ma nincs felettünk, de a gyors melegedés sokakat megviselhet. Jelentkezhet vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, enyhe fejfájás is előfordulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Mit tehet a sej?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Jelöléseket várnak a Fejes András díjra. Pótlóbuszok a Gyöngyös-Vámos-György vasútvonalon. Támogatják a vállalkozást indító álláskeresőket. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Meghosszabbították a jelölési határidőt a gyöngyösi Fejes András díjra. A város honlapján közölték, a javaslatokat július 30-áig várják. Az elismerést olyan általános és középiskolás diákok kaphatják meg, akik kiemelkedően tanulnak, rendszeresen sportolnak, népszerűsítik az egészséges életmódot és sokat tesznek a közösségükért. Jelölést a gyöngyösi általános és középiskolák vezetői, valamint bármely gyöngyösi lakos is benyújthat. A díjat idén harmadik alkalommal adja át a város önkormányzata októberben. Pótlóbuszok közlekednek a Gyöngyös és Vámos-György közötti vasútvonalon egészen szeptember 1-jéig. A városi honlapon azt írják, pályakarbantartási munkák miatt a változása Budapest-Vámos-György Gyöngyös vonalon utazókat is érinti. A pótlóbuszok Gyöngyös kitérőgyár, Gyöngyös halász és Vámos-György megállókat érintik. A vasúti menetjegyek a buszokon is érvényesek, kerékpárt azonban nem lehet majd szállítani és csoportos elhelyezésre sincs lehetőség. A munkálatok idején a Volána autóbuszai is igénybe vehetők Vámos-György és Gyöngyös között. A részletes menetrend a MÁV honlapján érhető el. Drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen, vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már 3 halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt, vezérigazgató.
3: A felsővezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatolók testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédia sorokat szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
2: Vissza nem térítendő támogatással segíti a saját vállalkozást indító álláskeresőket a Heves vármegyei kormányhivatal. A honlapjukon azt írják, a programra azok jelentkezhetnek, akik legalább 1 hónapja regisztrált álláskeresők, és elvégzik a vállalkozás indításhoz szükséges felkészítő képzést. A sikeresen végzők 6 hónapon át havi 322.800 forintos támogatást kaphatnak, vagy emellett legfeljebb 3 millió forint tőketámogatást is igényelhetnek eszközvásárlásra. A jelentkezéseket augusztus 14-éig várják. A program keretében szeretnék elérni, hogy minél többen saját vállalkozással teremtsenek maguknak megélhetést. Újabb szakaszába lépett az Egri keleti elkerülő út előkészítése, tudta meg a heol.hu. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közbeszerzést írt ki az út engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére. A tervezőirodák augusztus 6-áig nyújthatják be ajánlataikat. A tervek szerint az új út az M25 autóút körforgalmától indul, Eger keleti oldalán halad és összeköti a 24-es és a 25-ös főutat. Az elkerülő út mintegy 17 km hosszú lesz. A beruházás része 13 körforgalom, több új és átépített csomópont, hidak, valamint kerékpárút és járdák kialakítása is. A mostani eljárás kizárólag a tervezési feladatokra vonatkozik. Megkezdődik a Viszneki út felújítása Karácsondon, ezért a következő hetekben időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani. Olvasható a heol.hu-n. Az aszfaltozás idején az útszakaszt teljesen lezárják a járműforgalom elől, és lesznek napok, amikor az utcába be és kihajtani sem lehet. A beruházás a Magyar Falu program támogatásával valósul meg, amelyhez az önkormányzat csaknem 2 millió 800 ezer forint önerőt is biztosít. A kivitelezés várhatóan 2 hétig tart, és kedvező időjárás esetén még júliusban befejeződik. Országos dinnyellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomonkövethetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések, illetve a nyomódások. szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, így lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a daraboldinja csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől védeni szükséges.
2: Országos fejlesztési program részeként az EGRI mentőállomás is megújulhat. Az Országos Mentőszolgálat honlapján számolt be róla, hogy 20 mentőállomás energetikai korszerűsítésére összesen 1 milliárd 250 millió forintot fordíthat. A beruházás során javíthatják az épületek hőszigetelését, kicserélhetik a nyílászárókat, korszerűsíthetik a fűtési és hűtési rendszereket, valamint az elektromos hálózatot. Több helyszínen napelemeket is telepíthetnek. A fejlesztésnek köszönhetően az EGRI mentőállomás energiahatékonyabban és gazdaságosabban működhet, miközben a dolgozók munkakörülményei is javulhatnak. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Biko ingyen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözésre váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. A felhasználók a locsolást az alkalmazásban rögzíthetik, így bárki egyszerűen bekapcsolódhat a közösségi faöntözésbe. Az országosá bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Biko társalapítóját kérdeztük.
5: Ez a faöntöző kampányunk, ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal fa, hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni, emiatt kérik a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, hogy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt. Vidéken is egyre többen.
2: Új közösségi tér kialakítását készítik elő az EGRI érsekkertben, írják a város honlapján. Már keresik azt a tervezőt, aki elkészíti a fejlesztés terveit. Olyan parkot alakítanának ki, ahol a gyerekek, a fiatalok és az idősebbek is kikapcsolódhatnak. Játékok, pihenőhelyek, zöld területek, valamint sportolásra és szabadidős programokra alkalmas részek is helyet kapnának. A tervezési feladatra minden megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező jelentkezhet. Az ajánlatokat augusztus 7-ig várják. Az Egererdő ZRT Szilvásváradi erdészetének munkatársai három helyszínen 4 röngátat építettek. A természetes anyagból készült létesítmények a csapadékvíz visszatartását segítik. Lassítják a víz lefolyását, csökkenthetik a hirtelen lezúduló csapadék okozta károkat, és elősegítik, hogy több víz szivárogjon a talajba. A közösségi oldalukon azt írták, a fejlesztéssel az erdő vízháztartásának javítását és a szárazabb időszakok hatásainak mérséklését szeretnék elérni. A munkálatokban nyári gyakorlaton lévő egyetemisták és szakiskolások is részt vettek, akik így gyakorlati tapasztalatot szerezhettek az erdőgazdálkodás és a természetvédelmi célú vízmegtartás feladatairól. A Virágos Magyarország verseny szakmai zsűrije Egerbe látogatott, hogy értékelje a város zöld területeit és kertészeti munkáját. Írja a heol.hu. Eger idén 2 kategóriában nevezett a versenyre. A zsűrinek bemutatták az elmúlt évek zöld felület fejlesztéseit, valamint a környezetbarát városüzemeltetés eredményeit. A városházi bemutató után a szakemberek bejárták Eger több parkját és közterületét, ahol megismerkedtek a város kertészeti megoldásaival és a virágosított területekkel. A látogatás a Virágos Magyarország verseny értékelési folyamatának része volt. Továbbra is kellemes, kiegyensúlyozott idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 25 és 27 fok között alakulhat. A napsütést időnként megnövekvő felhőzet zavarhatja meg, de tartósan borult időre egyelőre nem kell számítani. Csapadék csak kisebb eséllyel fordulhat elő. A hajnali órák kellemesen frissek lesznek, a levegő jól lehűlhet az éjszakai időszakban.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello, szép jó reggelt kívánok! Július 21. napján a mai kedd a Dánielek és a Daniellák névnapja. Sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos best hallgatóinknak. Egyaránt hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön Lisa Stansfield, előtte még a Bermuda, most pedig Martin Solveig jön a Rocking Musical. 11 perc elmúlt 6 óra, Maxim Levente vagyok.
1: Best

Best FM a legjobb zenék, rossz hírem van, már egy hónapja rövidülnek a nappalok. Na, de viccet félretéve, még egyáltalán nem olyan rossz a helyzet, mint mondjuk télen, amikor már 4:30 tájékán sötétedik. Most még 8:30-ig lehet sétálni, kutyát sétáltatni, biciklizni. Egyébként nem kell estére hagyni most a szabadtéri programokat, mert már nincs olyan kánikula, mint az elmúlt hetekben volt. 30 fok alatti kellemes nyár.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de említésre méltó csapadék nem valószínű. A maximum 24-31 fok között alakul. Még több részlet erről és friss infók a hírekben. Rögtön fél hét, jó reggelt, Fat Joe és Ashanti jön a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Kis kezekben nagy képernyők. Ötleteket várnak az egriektől. Lezárták a mátrai erőmű összekötő útját. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Kis kezekben nagy képernyők. Ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túl korai és túlzott képernyőhasználat veszélyeire figyelmezteknek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyőhasználatot, mert az fejlődési problémákat okozhat. Hangsúlyozta rádiónkban korábban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
2: A kiadvánnyal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhet el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt, hogy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
1: A kiadványt az NMHH oldalán találják. Az egriek véleményét is várja az önkormányzat a következő évek városi fejlesztéseinek megtervezéséhez. Az egergyirek.hu számolt be róla, hogy a lakosok egy online kérdőív kitöltésével mondhatják el, milyen változtatásokat tartanának fontosnak Egerben. Javaslatokat többek között a közlekedéssel, a zöld területekkel és a sporttal kapcsolatban is lehet tenni. A beérkező véleményeket a város hosszú távú terveinek elkészítésekor vizsgálják meg. Ezek között szerepel a fenntartató városfejlesztési stratégia, valamint a digitális és zöld fejlesztések terve is. Az önkormányzat ugyanakkor hangsúlyozta, a beküldött javaslatok nem jelentenek automatikus ígéretet azok megvalósítására. Teljes útlezárás van érvényben a mátrai erőmű északi összekötő útján péntek délután 5 óráig. Az MVM Mátra Energia a heol.hu-val közölte, az út új aszfalt rétegét készítik el. A lezárás alatt az erőmű és az ipari park felé tartó személyautók és buszok Visontán keresztül közlekedhetnek. A teherforgalmat külön útvonalra terelték, a teherautók Visontára nem hajthatnak be. A változásokat ideiglenes táblák jelzik. A teljes útzár feloldása után ismét a korábban megszokott egyirányú forgalmi rend lép életbe. A térségben a zöld olajnál is dolgoznak, ahol körforgalmat építenek. Továbbra is kellemes, kiegyensúlyozott idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 25 és 27 fok között alakulhat. A napsütést időnként megnövekvő felhőzet zavarhatja meg, de tartósan borult időre egyelőre nem kell számítani. Csapadék csak kisebb eséllyel fordulhat elő. A hajnali órák kellemesen frissek lesznek, a levegő jól lehűlhet az éjszakai időszakban.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 21. napján, a mai kedden a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de említésre méltó csapadék nem valószínű, egy-egy zápor nyugaton, délnyugaton alakulhat ki. A maximum 24-31 fok között alakul, és a következő napokban is marad az ehhez hasonló, a maihoz hasonló időjárás. És persze, jön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül is. Alcazar, This is the World We

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 7 óra, jó reggelt kívánok a hét második munkanapján. Július 21-e friss hírei után szólnak újból a legjobb zenék, például Tracy Chapmané Luke Combs-tól. Ez lesz a Fast Car, és zenél a Honey Beast is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ne itassuk, ne etessük a fehér gólyákat. Ingyenes képzés munkavédelmi szakembereknek. Enyhülnek a korlátozások Noszva és Egerszalók felé. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák. Ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője azt kéri, hogy ne etessük, ne itassuk és ne próbáljuk megmenteni a madarakat.
2: A most országszerte látható fehér gólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő csapadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, nagy távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt ezeket a termékeket használva tudnak energiatakarékosan magasra felkörözni. Nagyon erős napsütésnél pedig még egy igénés hatása is van, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
1: Ingyenes továbbképzést tart munkavédelmi szakembereknek a Heves vármegyei kormányhivatal, közölték honlapjukon. Augusztus 31-én Egerben a résztvevők egyebek mellett az aktuális munkavédelmi szabályokról, a biztonságos munkavégzésről, az elektronikus ügyintézési felületek használatáról, valamint az aszbeszt bontásának és eltávolításának szabályairól kaphatnak tájékoztatást. A 6 órás képzésen nincs vizsga, a teljes program a résztvevők tanúsítványt kapnak. A lehetőség közép- vagy felsőfokú munkavédelmi végzettséggel rendelkező szakembereknek szól, és hivatalos éves továbbképzésnek számít. A programot a kormányhivatal Kossuth Lajos utcai épületében tartják. Jelentkezni augusztus 19-éig lehet. A befejezéshez közelednek az útfelújítások Egerből Noszva és Egerszalók felé, jelezték a város közösségi oldalán. A régi Cifrakapu úton és a Tetenvár utcai kereszteződésben várhatóan a napokban feloldják a forgalomkorlátozást. Egerszalók irányában is nagyrészt elkészültek a munkák, ezért ott már csak egy-egy helyen kell kisebb korlátozásokra számítani. Mindkét területen főként az utómunkák vannak hátra, köztük az útburkolati jelek felfestése és a területrendezés. Eközben Eger más részein továbbra is intenzíven dolgoznak. A 25-ös főút több szakaszán ezen a héten is aszfaltozás, terelés és útépítés zajlik. Továbbra is kellemes nyári időre számíthatunk környékünkön. A különböző előrejelzések szerint a nappali felmelegedés mérsékelt marad. A hőmérséklet többnyire 26 fok körül alakul, így a korábbi hőhullám után jóval komfortosabb idő várható. A napsütés mellett időnként felhők is érkezhetnek, de ezek csak átmenetileg takarhatják el a napot. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Az órát az a Madonna indítja, aki elvileg fellépett a foci VB döntőjének fél idejében. Ehelyett végig egy korábban rögzített klippet láttunk, és csak a dal végén jött ki a pálya szélére, kb. 3 szót énekelve. 4 Minutes, Justin Timberlake-kel indítja az órát, készül a Well Hello, és jön Donna Louise is mindjárt.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Luke Combs hozza el most Tracy Chapman slágerét, Fast Car, gyors autó, ami nem jó, hiszen a legtöbb statisztika szerint a legtöbb baleset okozója a gyorshajtás óvatosan az utakon, ha pedig dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re, megy tovább a kedreggel, július 21-e van, Daniel Daniella napja, sok boldogságot minden ünnepeltnek.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jönnek a legfrissebb hírek rögtön 7:30, jó reggelt. Egy-két szó előjáróban, ne bánkodjon senki, ha otthon hagyta az esernyőt, nem nagyon lesz ma rá szükség. Kellemes nyári időnk lesz, 30 fok körüli maximummal, kis széllel. Részletek a hírek végén, aztán a Stereo MC's és a Connected folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Szigorít a NAV. 15 ország hallgatói tanultak Egerben. Előadások kismamáknak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Több mint 60 ezer vállalkozás nem tette közzé határidőre a számviteli beszámolóját. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra figyelmeztet, hogy az érintett cégeknek érdemes mielőbb pótolniuk a hiányosságot, mert a mulasztásnak súlyos következményei is lehetnek. Részletek az adóhatóság szóvívőjétől, Linz Meyer Szilviától.
2: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást, 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás, ebben már 200 ezer forint mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak, hogy ezt teljesítse. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
1: 15 országból érkeztek résztvevők az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kéthetes nyári egyetemére Egerben. A külföldi hallgatók és szakemberek két program közül választhattak. Magyar nyelvet és kultúrát tanulhattak, vagy a hazai borászatot és borgasztronómiát ismerhették meg, írják honlapjukon. A tanórák mellett Eger és környéke nevezetességeit is felfedezték. Várandós kismamáknak tartanak előadássorozatot július 31-én pénteken a Markot Ferenc Kórházban. A programot az Anyateljes Táplálás világnapjához kapcsolódva szervezi meg a Szülészeti Nőgyógyászati Osztály. A kórház közösségi oldalán tudatta, hogy a résztvevők hasznos tudnivalókat kaphatnak a születés utáni úgynevezett aranyóráról, a babával töltött első napokról, valamint a szoptatással kapcsolatos tévhitekről. A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges. Megkezdődött a körforgalom építése a Mátrai erőmű közelében, ezért megváltozott a forgalmi rend az érintett útszakaszon. Hívta fel a figyelmet a heol.hu. A munkálatok várhatóan november 16-áig tartanak. Ez idő alatt útszűkületre és váltakozó irányú forgalomra kell számítani. Az északi összekötő magánúton továbbra is csak a Mátrai erőmű irányába lehet közlekedni. A megváltozott forgalmi rendet ideiglenes közúti jelzőtáblák mutatják. Továbbra is kellemes, kiegyensúlyozott idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 25 és 27 fok között alakulhat. A napsütést időnként megnövekvő felhőzet zavarhatja meg, de tartósan borult időre egyelőre nem kell számítani. Csapadék csak kisebb eséllyel fordulhat elő. A hajnali órák kellemesen frissek lesznek, a levegő jól lehűlhet az éjszakai időszakban.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 21-én kedden. Dánielek, Daniellák, őket lehet ünnepelni. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. 1816-ban ezen a napon született Paul Julius Reuter, a Reuters hírügynökség megalapítója. 1899-ben a mai napon született Ernest Hemingway, Nobel-díjas amerikai regényíró, ugye mindenkinek ismerős az öreg halász és a tenger. 1955-ben, július 21-én született Tar Béla, Kossuth-díjas magyar filmrendező. 6 órán keresztül a Sátán tangóban kb. 1951. július 21 megszületett Robin Williams, amerikai színész, stand-up komikus, leghíresebb szerepei az Egy úr az űrből című gyermekkorom kedvenc tévésorozata, és olyan mozifilmek, mint például a Jumanji, a Good Will Hunting, a Holdköltők társasága, vagy a Jó reggelt, Vietnám. 1989-ben ezen a napon a Boniem sikeréért is felelős Frank Ferien német producer által létrehozott Milli Vanilli duó hatalmas botrányba keveredett, amikor egy playback fellépésük során technikai malőrnek köszönhetően kiderült, hogy a csapat tagjai valójában egy hangot sem énekeltek dalaikban, és csak dekoratív külsejükkel és tánc tudásukkal járultak hozzá a produkció sikeréhez. 1961-ben a mai napon született Jim Martin, a Faith No More gitárosa. 1974. július 21 megszületett Terry Caldwell, az East 17 tagja. És 2000-ben, pontosan a mai napon született Erling Haaland, norvég labdarúgó is. Vagy Haaland? Húztunk párat, és húzzunk tovább a Daft Punk-kal Around the World, a legjobb zenék között. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kedves egriek, figyelem, 25-ös főút Felnémet térségében a 20-as kilométernél felborult, egy autó balesetnél a forgalom félpályán halad. Óvatosan, jó utat, mindjárt 8 óra, jó reggelt kívánok! Alapvetően napsütéses időnk lesz, részletek a hírek végén, aztán az éterben is süt majd a nap ezerrel. Sun is shining, jön Bob Marley! És a Back to Black is. Ha dugó baleset van, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
4: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Kis kezekben nagy képernyők. Ötleteket várnak az egriektől. Lezárták a mátrai erőmű összekötő útját. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Kis kezekben nagy képernyők. Ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túl korai és túlzott képernyőhasználat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyőhasználatot, mert az fejlődési problémákat okozhat. Hangsúlyozta rádiónkban korábban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
2: A kiadvánnyal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhet el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt, hogy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
1: A kiadványt az NMHH oldalán találják. Az egriek véleményét is várja az önkormányzat a következő évek városi fejlesztéseinek megtervezéséhez. Az egergyirek.hu számolt be róla, hogy a lakosok egy online kérdőív kitöltésével mondhatják el, milyen változtatásokat tartanának fontosnak Egerben. Javaslatokat többek között a közlekedéssel, a zöld területekkel és a sporttal kapcsolatban is lehet tenni. A beérkező véleményeket a város hosszú távú terveinek elkészítésekor vizsgálják meg. Ezek között szerepel a fenntartható városfejlesztési stratégia, valamint a digitális és zöld fejlesztések terve is. Az önkormányzat ugyanakkor hangsúlyozta, a beküldött javaslatok nem jelentenek automatikus ígéretet azok megvalósítására. Teljes útlezárás van érvényben a mátrai erőmű északi összekötő útján péntek délután 5 óráig. Az MVM Mátra Energia a heol.hu-val közölte, az út új aszfaltrétegét készítik el. A lezárás alatt az erőmű és az ipari park felé tartó személyautók és buszok Visontán keresztül közlekedhetnek. A teherforgalmat külön útvonalra terelték, a teherautók Visontára nem hajthatnak be. A változásokat ideiglenes táblák jelzik. A teljes útzár feloldása után ismét a korábban megszokott egyirányú forgalmi rend lép életbe. A térségben a zöld olajnál is dolgoznak, ahol körforgalmat építenek. Továbbra is kellemes, kiegyensúlyozott idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 25 és 27 fok között alakulhat. A napsütést időnként megnövekvő felhőzet zavarhatja meg, de tartósan borult időre egyelőre nem kell számítani. Csapadék csak kisebb eséllyel fordulhat elő. A hajnali órák kellemesen frissek lesznek. A levegő jól lehűlhet az éjszakai időszakban.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
3: A foci rajongóknak nem lehet panasz az idei évre, hiszen VB is volt, sőt BL döntő, ráadásul Budapesten a Puskásban, ahol az óra nyitó The Killers is előadta a Human című dalát. Ezzel kezdünk. 6 perccel múlt 8, jó reggelt! Maxim Leventa vagyok, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Dánielek, Daniellák, szülinaposok, sok boldogságot!
0: Best FM!

0: Best FM a legjobb zenék. Nehéz elképzelni, hogy az eredeti Bob Marley dal regi és lassú a tempója. Ahhoz képest viszont, hát mondhatni, egy picit gyorsabb lesz majd a következő dal, Craig David és Sting duettje, a Rise and Fall. Ehhez képest viszont sokkal lassabb. És érdemes lassítani az utakon is, mert hogy a legtöbb baleset okozója a gyorshajtás. Szerencsére azon kívül, hogy a 25-ös főúton Felnémet térségében a 20-as kilométernél felborult egy autó, és a balesetnél a forgalom félpályán haladt, szóval ezen kívül nem tudok, hála a jó égnek, más balesetről. Remélem sokáig így is marad. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Ha van közlekedési hír, várom ide.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Alapvetően napsütésre készülhetünk július 21. napján. A mai kedd kicsit szeles, kellemesen meleg időt hoz, esni nem fog. Részletek a hamarosan induló hír összefoglalóban rögtön 8:30. Jó reggelt! A friss infók után az N-Walk folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ne itassuk, ne etessük a fehér gólyákat. Ingyenes képzés munkavédelmi szakembereknek. Enyhülnek a korlátozások Noszva és Egerszalók felé. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák. Ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője azt kéri, hogy ne etessük, ne itassuk és ne próbáljuk megmenteni a madarakat.
2: A most országszerte látható fehér gólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő csakadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, nagy távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt, ezeket a termékeket használva tudnak energiatakarékosan magasra felkörözni. Nagyon erős napsütésnél pedig még egy igénés hatása is van, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
1: Ingyenes továbbképzést tart munkavédelmi szakembereknek a Heves vármegyei kormányhivatal, közölték honlapjukon. Augusztus 31-én Egerben a résztvevők egyebek mellett az aktuális munkavédelmi szabályokról, a biztonságos munkavégzésről, az elektronikus ügyintézési felületek használatáról, valamint az aszbeszt bontásának és eltávolításának szabályairól kaphatnak tájékoztatást. A 6 órás képzésen nincs vizsga, a teljes program a résztvevők tanúsítványt kapnak. A lehetőség közép- vagy felsőfokú munkavédelmi végzettséggel rendelkező szakembereknek szól, és hivatalos éves továbbképzésnek számít. A programot a kormányhivatal Kossuth Lajos utcai épületében tartják. Jelentkezni augusztus 19-éig lehet. A befejezéshez közelednek az útfelújítások Egerből Noszva és Egerszalók felé, jelezték a város közösségi oldalán. A régi Cifrakapu úton és a Tetemvár utcai kereszteződésben várhatóan a napokban feloldják a forgalomkorlátozást. Egerszalók irányában is nagyrészt elkészültek a munkák, ezért ott már csak egy-egy helyen kell kisebb korlátozásokra számítani. Mindkét területen főként az utómunkák vannak hátra, köztük az útburkolati jelek felfestése és a területrendezés. Eközben Eger más részein továbbra is intenzíven dolgoznak. A 25-ös főút több szakaszán ezen a héten is aszfaltozás, terelés és útépítés zajlik. Továbbra is kellemes nyári időre számíthatunk környékünkön. A különböző előrejelzések szerint a nappali felmelegedés mérsékelt marad. A hőmérséklet többnyire 26 fok körül alakul, így a korábbi hőhullám után jóval komfortosabb idő várható. A napsütés mellett időnként felhők is érkezhetnek, de ezek csak átmenetileg takarhatják el a napot. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat kívánok az M3-ason is, ahol egy picit lassabb a haladás Vásárosnamény felé Gödöllő térségében, ahol egy korábbi baleset miatt elmozdult betonelemek helyreigazítása zajlik. A forgalom a leállósávon halad, a munkaterület mögött 2-3 kilométer hosszan lassabb szakaszos torlódó a kocsisor. És továbbra is félpályás lezárás van a 25-ös főúton Felnémet térségében, ahol a 20-as kilométernél korábban felborult egy autó. Jó utat, óvatosan, a közlekedési infokat én is várom, 0620 55 55 155. Hamarosan a foci VB döntője előtt is látott, hallott Nicole Scherzinger jön a The Pussycat Dolls-zal, most viszont a Shaft és a Mucho Mambo Sway a Besten. Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szerintem nincs olyan fülpár a Földön, amely ne hallotta volna a következő dalt. Dübörög majd a Fateless dala, az Insomnia, és zenél nekünk a Compact Disco a hősökkel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 9 óra. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Szigorít a NAV. 15 ország hallgatói tanultak Egerben. Előadások kismamáknak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Több mint 60 ezer vállalkozás nem tette közzé határidőre a számviteli beszámolóját. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra figyelmeztet, hogy az érintett cégeknek érdemes mielőbb pótolniuk a hiányosságot, mert a mulasztásnak súlyos következményei is lehetnek. Részletek az adóhatóság szóvívőjétől, Linz Meyer Szilviától.
2: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást, 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás, ebben már 200 ezer forint mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak, hogy ezt teljesítse. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
1: 15 országból érkeztek résztvevők az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kéthetes nyári egyetemére Egerben. A külföldi hallgatók és szakemberek két program közül választhattak. Magyar nyelvet és kultúrát tanulhattak, vagy a hazai borászatot és borgasztronómiát ismerhették meg, írják honlapjukon. A tanórák mellett Eger és környéke nevezetességeit is felfedezték. Várandós kismamáknak tartanak előadássorozatot július 31-én pénteken a Markot Ferenc Kórházban. A programot az Anyateljes Táplálás világnapjához kapcsolódva szervezi meg a Szülészeti Nőgyógyászati Osztály. A kórház közösségi oldalán tudatta, hogy a résztvevők hasznos tudnivalókat kaphatnak a születés utáni úgynevezett aranyóráról, a babával töltött első napokról, valamint a szoptatással kapcsolatos tévhitekről. A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges. Megkezdődött a körforgalom építése a Mátrai erőmű közelében, ezért megváltozott a forgalmi rend az érintett útszakaszon. Hívta fel a figyelmet a heol.hu. A munkálatok várhatóan november 16-áig tartanak. Ez idő alatt útszűkületre és váltakozó irányú forgalomra kell számítani. Az északi összekötő magánúton továbbra is csak a Mátrai erőmű irányába lehet közlekedni. A megváltozott forgalmi rendet ideiglenes közúti jelzőtáblák mutatják. Továbbra is kellemes, kiegyensúlyozott idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 25 és 27 fok között alakulhat. A napsütést időnként megnövekvő felhőzet zavarhatja meg, de tartósan borult időre egyelőre nem kell számítani. Csapadék csak kisebb eséllyel fordulhat elő. A hajnali órák kellemesen frissek lesznek, a levegő jól lehűlhet az éjszakai időszakban.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Aki használt annó utcai telefonfülkét, legyen az érmés vagy kártyás, valószínűleg nem ebben az órában fogja először hallani Britney Spears Gimme More-ját, vagy a Vendu Project-től a King of My Castle-t, hogy a Faithless Insomniáját már ne is emlegessem, ugye? Vagy az óra indító telefonfülkét Payphone, ha Maroon 5 kezd 5 perccel múlt 9, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best

Rádió FM a legjobb zenék. Indul a Faithless Insomniája, az intro alatt pedig egy friss közlekedési hír az M1-esről, ahol Hegyesalom felé Tatabánya térségében az 57-es kilométernél három autó ütközött a belső sávban, a helyszínen 3-4 kilométeres a dugó. Jó utat óvatosan, ha közlekedési hír van, várom a 0620-55-55-155-re. Nem sokára Vemdu Project, King of My Castle, zenél a Jetlag, a Sugar Beats is jön mindjárt, de csak is a Faithless utána Besten. Deep

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

FM a legjobb zenék. Zöld utat kapott a Britney életrajzi film, és bár hivatalos szereplőválogatás még nem történt, a rajongók már találgatnak. Sydney Sweeney, Millie Bobby Brown, Sabrina Carpenter és Margot Robbie is esélyes lehet Britney karakterének megformálására.

Ezt a FM a legjobb zenék így csinálták, mondta el Jordanék a 90-es években. This is how we do it. Jön Junior Jack a Stupid Disco-val és egy-két szó július 21-e kedd időjárásáról. Kicsit szeles, kellemesen meleg, alapvetően napsütéses idő lesz egy-egy komoly felhővel. Esni, ha minden igaz, ma nem fog.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 0620-55-55-155 telefonesemes Viber ideért. Gyuri, sziasztok! Pécsen a Nagy Lajos király és az Alsómalom sarkon az Árkádnál autó és teherautó ütközött, nagy a dugó. Köszönjük szépen! Jó utat! Rögtön 10 óra, meghallgatjuk a friss híreket, aztán jönnek újból a legjobb zenék. Itt lesz Tupac dala. That's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. És dúdolhatunk Rúzsa Magdival. Megyek utánad, bárhova mész, nekem te vagy a kezdet. Itt a vége a KEDD reggelnek, de délelőtt is szólnak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Kis kezekben nagy képernyők. Ötleteket várnak az egriektől. Lezárták a Mátrai erőmű összekötő útját. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Kis kezekben nagy képernyők. Ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túl korai és túlzott képernyőhasználat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyőhasználatot, mert az fejlődési problémákat okozhat. Hangsúlyozta rádiónkban korábban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
2: A kiadvánnyal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhet el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt, hogy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
1: A kiadványt az NMHH oldalán találják. Az egriek véleményét is várja az önkormányzat a következő évek városi fejlesztéseinek megtervezéséhez. Az egergyirek.hu számolt be róla, hogy a lakosok egy online kérdőív kitöltésével mondhatják el, milyen változtatásokat tartanának fontosnak Egerben. Javaslatokat többek között a közlekedéssel, a zöld területekkel és a sporttal kapcsolatban is lehet tenni. A beérkező véleményeket a város hosszú távú terveinek elkészítésekor vizsgálják meg. Ezek között szerepel a fenntartató városfejlesztési stratégia, valamint a digitális és zöld fejlesztések terve is. Az önkormányzat ugyanakkor hangsúlyozta, a beküldött javaslatok nem jelentenek automatikus ígéretet azok megvalósítására. Teljes útlezárás van érvényben a Mátrai erőmű északi összekötő útján péntek délután 5 óráig. Az MVM Mátra Energia a heol.hu-val közölte, az út új aszfaltrétegét készítik el. A lezárás alatt az erőmű és az ipari park felé tartó személyautók és buszok Visontán keresztül közlekedhetnek. A teherforgalmat külön útvonalra terelték, a teherautók Visontára nem hajthatnak be. A változásokat ideiglenes táblák jelzik. A teljes útzár feloldása után ismét a korábban megszokott egyirányú forgalmi rend lép életbe. A térségben a zöld olajnál is dolgoznak, ahol körforgalmat építenek. Továbbra is kellemes, kiegyensúlyozott idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 25 és 27 fok között alakulhat. A napsütést időnként megnövekvő felhőzet zavarhatja meg, de tartósan borult időre egyelőre nem kell számítani. Csapadék csak kisebb eséllyel fordulhat elő. A hajnali órák kellemesen frissek lesznek, a levegő jól lehűlhet az éjszakai időszakban.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Tegnap ünnepelte 79. szülinapját Carlos Santana, akinek stílusára nagy hatással volt többek között Szabó Gábor, Amerikába emigrált magyar jazzgitáros is. Most a Maria Mariával indul az óra, 5 percen múlt 10. Hello, Maxim Levente vagyok. Dánielek, Daniellek, szülinaposok sok boldogságot. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber 1-ben.
0: Best FM.

Jazz FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es éveket. Most a Jade nevű amerikai R&B lány együttessel idézzük meg. 92-es slágerük a Don't Walk Away szól, a csapat debütáló Jade to the Max című albumának legsikeresebb dalaként. A Billboard Hot 100 negyedik helyig jutott anno.

0: Best FM, a legjobb zenék. Nagy a káosz Pécs belvárosában, a Nagy Lajos király útja és az Alsó Malom utca kereszteződésében ugyanis autó és teherautó ütközött, aki tud a környező utcákon át kerüljön. Dolgoznak az M5-ösön Budapest felé Ócsa térségében, mozgó munkavégzés mellett a leálló és a belső sávot lezárták. A munka mögött lassulás szakaszos torlódás alakult ki, és ugyanez a helyzet az M3-ason is Gödöllő térségében a Vásáros-Namény felé vezető oldalon, ahol egy korábbi baleset miatt elmozdult betonelemek helyreigazítása zajlik. Pályazárat vezettek be, a forgalom a munkavégzés mellett lévő Babati pihenőhelyen keresztül halad, ott is több kilométeres sor alakult ki. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kíváncsian várom Henest és a ősszel érkező szimfonikus feldolgozás lemezét, mármint hogy saját dalai szólalnak meg szimfonikus köntösbe öltöztetve, például a következő órában hallható One Day in Your Life is. Egyébként a lemezről egy dal, a Left Outside Alone már is hallható. A novemberben érkező Symphonic Revolution című album előfutáraként, és természetesen szólnak majd a 90-es és 2000-es évek hazai slágerei is. Jön egy a Back to Black-től, szerintem az egyik legismertebb daluk, a Szerelembomba. Mindenek előtt meghallgatjuk július 21-e kedd friss híreit, aztán érkeznek szépen sorjában újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
3: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo-fee-doo.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Északon lehet több napsütés, ma dönthetnek az iskola kezdési támogatásról, benzinkúton is próbálkoztak a hamis euróval. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepétől bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetéstechnikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mondta a rádiónknak Vad Róbert rendőr a lezredes.
2: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a vad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszább a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
1: Az iskola kezdési támogatásról is dönthet ma a parlament. Az országgyűlés rendkívüli ülésének második napján várhatóan elfogadják a 100 000 forintos támogatás bevezetéséhez szükséges törvénymódosítást. A képviselők emellett tárgyalnak az új közszolgálati médiarendszer létrehozásáról, valamint az uniós források lehívásához szükséges közlekedési és költségvetési módosításokról. Hamis euróval fizettek, vádat emeltek ellenük. Két nő és egy férfi több üzletben és egy benzinkúton is hamis 50 és 100 eurós bankjegyekkel vásárolt tavaly januárban Pest vármegyében. A vádirat szerint a férfi egy albertírsai benzinkúton tankolt, majd amikor a dolgozók észrevették a hamis pénzt és számon kérték, azt ígérte, hogy forinttal fizet. Ehelyett autóba ült és elhajtott. A két nő egy másik alkalommal két üzletben is hamis 100 euróssal fizetett, a csalásra azonban csak a kasszazáráskor derült fény. Az ügyészség mindhármukat pénzhamisítással vádolja. Mesterséges intelligenciával alakítják át az oktatást Kínában. Egyre több iskolában alkalmaznak olyan rendszereket, amelyek elemzik a diákok teljesítményét, majd személyre szabott feladatokat állítanak össze nekik. A mesterséges intelligencia a tanárok munkáját is segíti, gyorsabban javítja a feladatokat és feltárja a tanulók erősségeit, valamint nehézségeit. A kínai oktatási vezetés szerint a technológia nem a pedagógusokat váltja ki, hanem a személyre szabott oktatást támogatja. Ma északon több, délebre kevesebb napsütésre készülhetünk, mert nyugat felől vastagabb felhők érkeznek, főként a déli ország rész fölé. Délnyugaton helyenként eső, zápor, akár zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél sok felé megélénkül. Délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap már több napsütés vár ránk, gomoly felhőkkel, de néhol egy-egy zápor vagy zivatar még előfordulhat. Csütörtökön újra meghízhatnak a felhők, elszórtan záporokkal, zivatarokkal és többfelé élénk erős széllel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában Janet Jacksontól, a Staccabootól, Justin Timberlake-től vagy Will Smith-től, elsőként pedig az 1978-ban Birminghamben alakult Rock and Roll Hall of Fame-be beiktatott brit együttestől, amely 80-as években az új hullámos pop-rock egyik legmeghatározóbb, világszerte több mint 100 millió lemezt eladott ikonikus képviselője. Ők a Duran Duran, jön a Reach Up for the Sunrise, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék ott is volt, meg nem is Victoria Beckham, Mel C, azaz Sporty Spice hétvégi esküvőjén, az utolsó fűszeres lány is elkelt, tehát az angliai Lake District Nemzeti Parkban ment hozzá modell barátjához, Chris Dingwallhoz, a nagy napon pedig csatlakoztak zenésztársai Emma Bunton, Mel B, Jerry Halliwell Horner, Victoria Beckham viszont nem tudott részt venni az esküvőn, mivel az Egyesült Államokban tartózkodott a labdarúgó világbajnokság bronzmeccsén, aztán a döntőjén, viszont ő tervezte Mel lenyűgöző hátulnyitott esküvőt.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési infók, tart a munka az M3-ason Gödöllő térségében Vásárosnamény felé. Egy korábbi baleset miatt elmozdult betonelemek helyreigazítása zajlik, emiatt pályazárat vezettek be. A forgalom a munkavégzés mellett lévő Babati pihenőhelyen keresztül halad, a munka mögött 2-3 kilométeres a torlódás. Az M86-oson a Répcelak és Beled közötti szakaszon a Csorna felé vezető oldalon kigyulladt egy autószállító tréler a 120-os kilométernél az oltás, és a műszaki mentés idejére pályazárat vezettek be. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Deles hírek után a Coldplay zenél, ma este a Puskásban pedig Pitbull, előzenekara pedig nem más, mint Lil Jon. 0620-55-55-155, Majoros Ritát is ezen a hívható SMS és Viber számon lehet elérni. Jó étvágyat, rádiózunk együtt holnap is. Max M. Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nándor Fehérvárra emlékezett a miniszterelnök. Éveken át dizsmáltak egy vegyi anyagraktárat Békésben. Még szavazhatunk az ép madarára. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A Nándorfehérvári diadalra emlékezett a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában azt mondta, az 570 évvel ezelőtti győzelem a magyar hazaszeretet, a közös felelősség és az összefogás jelképe. Úgy fogalmazott, a nándorfehérvári hősök példája ma is azt üzeni, hogy a legnehezebb helyzetekben is van választás és van remény. A kormányfő arra kért az embereket, hogy a szerdai évfordulón a déli harangszó idején emlékezzenek meg a hősökről. Visszafogottabban indult az albérleti főszezon. A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése előtt kevesebben érdeklődtek a kiadó lakások iránt, mint egy évvel korábban, jelezte az egyik hazai ingatlan közvetítő portál. A szakértők ezt elsősorban az Otthonstart program hatásával magyarázzák, amely sokakat inkább a lakásvásárlás felé terelt. Budapesten emiatt már enyhén csökkentek az albérletárak, míg több nagy egyetemi városban tovább drágultak a kiadó lakások. 8 éven át dizsmálták egy békéscsabai járvegyi anyagraktárát. 5 férfi rendszeresen szállított el etilalkoholt, etilacetátot és más vegyi anyagokat a telephelyről. A vádirat szerint a bűnszervezet egyik tagja a cég raktárosa volt, aki segített kijuttatni az árut, amelyet később értékesítettek. Az ügyészség különösen jelentős értékre bűnszervezetben elkövetett sikkasztással vádolja a férfiakat. Július végéig szavazhatunk a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal 3 bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt 3 fajt választottunk, amik egy kicsit különböző kinézetűek és életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, a másik macskabagoly, és a harmadik pedig a fülespuhik.
1: Szavazni az Egyesület honlapján lehet. Ma a napsütés és a felhő kicsit megosztoznak az országon, északon több napfényt kapunk, délen viszont vastagabb felhők úszhatnak fölénk. A délnyugati tájakon eső, zápor, sőt egy-egy zivatar sem kizárt. Az északi a szél több felé feltámad, a hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul. Holnap ismét sok lesz a napsütés, de a gomoly felhőkből helyenként kipattanhat egy-egy zápor vagy zivatar. Csütörtökön aztán északnyugat felől újabb felhősödés érkezik, elszórt csapadékkal és élénk, többfelé erős széllel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Igazán csodás keddet, szép délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, remélem, hogy velem tartanak ma is, és így a hét második napján is. Egyszerűen csak jól érezzük magunkat együtt, még munkaidőben is, a munkahelyeken is. Remélem, a főnök a legtöbb helyen engedi, hogy Best FM-et hallgassanak. Én pedig nyitom a délutánt a Coldplay-el, és csodás napot kívánok mindenkinek. Tartsanak velem!
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Csodás kedd délutánt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy velem töltik a napot. Hogy telt a délelőtt? Az is remélem, hogy igazán kellemes volt. Én nagyon jó hangulatban vagyok itt a csajokkal, az irodában egy kis ilyen, vagy itt a szerkesztőségben egy ilyen kis zsivvásárt tartottunk, és az ilyen az mindig nagyon jó. Meg szerintem nekünk ez nagyon fel tudja dobni a kedvünket. Egy-két sminkpaletta beszerzés, stb. Úgyhogy hát élvezzük együtt a napot. Én csak azt tudom mondani, sminkpaletta ide vagy oda. A jó hangulat garantált a legjobb zenékkel itt a Best FM-en. Enigma Return to Innocence érkezik hamarosan, de jön majd a Daxos és a Barbra Streisand is. Hamarosan közlekedési információkkal is jelentkezem, na meg természetesen a napi kértést is felteszem. De előtte Texas, I Don't Wanna Lover itt a Best FM-en. Legyen csodás a napjuk!

0: A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok

0: Best FM a legjobb zenék. Tudják, ma is utazhatunk együtt, mint minden hétköznap délután. Ha van közlekedési információjuk, küldjék el, vagy hívjanak fel, én pedig gyorsan így a rádión keresztül továbbadom a többieknek. Két baleset is történt a 4-es főúton Karcag és Püspökladány között. A 170-es kilométernél 1 kilométeren belül egy kamion és egy autó, valamint két autó ütközött. Mindkét helyszínen félpályán halad a forgalom. Illetve ezen a szakaszon útfelújítás is zajlik, lámpás irányítás mellett irányonként váltakozva halad a forgalom. Mindkét irányban több kilométer hosszan torlódnak az autók. Kerülni pedig jelentős kerülővel lehet Füzesgyarmat felé. Az M3-ason Göddöllő térségében a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 32-es kilométernél egy korábbi baleset miatt elmozdult betonelemek helyreigazítása zajlik, emiatt pályazárat vezettek be. A forgalom a munkavégzés mellett lévő Babati pihenőhelyen keresztül halad. A munkaterület mögött 2-3 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk továbbra is. Várom ma is az útinfókat. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Follow the flow, porszem, imádom ezt a dalt, ezzel pedig le is zártam ezt az órát. Pár perc múlva délután egy óra jönnek a legfrissebb hírek. Egyébként most indult a délután, és már el is telt egy óra, szóval jöhet a délutáni kávé, és a következő órában is isteni zenék, mint Christina Aguilera és a Genie in a Bottle. Vagy Lotfi Begi és a Cosmix dala, ez lesz a kisvilág.

0: más.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
1: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Visszafogottabb az ingatlan piac. Marihuána ültetvényt talált egy betörő. Trópusi vihar közelít az Egyesült Államokhoz. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kevesebb lakást cserélt gazdát az első fél évben. Az egyik hazai ingatlan közvetítő adatai szerint idén visszafogottabb az ingatlan piaci kereslet, miközben nőtt a 100 millió forintnál drágább lakások forgalma. A szakértők úgy látják, hogy az olcsóbb ingatlanok piacát az Otthonstart program élénkíti. A nagy értékű lakásokat viszont továbbra is főként önerőből vásárolják meg. Több mint 60 ezer vállalkozás nem tette közzé határidőre a számviteli beszámolóját. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra figyelmeztet, hogy az érintett cégeknek érdemes mielőbb pótolniuk a hiányosságot, mert a mulasztásnak súlyos következményei is lehetnek. Részletek az adóhatóság szóvivőjétől, Linzmeier Szilviától.
2: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást, 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást, és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás, ebben már 200 000 forintos mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak, hogy ezt teljesítse. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
1: A betörő buktatta le a marihuána termesztő Csimon tornyán. A rendőrség szerint a 22 éves férfi egy betörés során bukkant rá egy pincében kialakított marihuána ültetvényre, amelyet később be is jelentett a körzeti megbízottnak. Azt azonban nem tudta, hogy a nyomozók már őt keresték a korábbi lopások és betörések miatt. A rendőrök végül a betörőt őrizetbe vették, a bejelentés nyomán pedig egy 48 éves helyi férfinél 18 tő kanabiszt is lefoglaltak. Trópusi vihar közelíti meg az Egyesült Államok déli partvidékét. A Berta nevű rendszer a mexikói öböl térségében erősödik, ezért több államban már figyelmeztetéseket és riasztásokat adtak ki. A meteorológusok a következő napokban heves esőzésekre, villámárvizekre és vihardagályra számítanak. Helyenként akár 20 cm-nél is több csapadék hullhat. A vihar várhatóan a hét második felében éri el az öböl északi partvidékét. Ma északon több, délebbre kevesebb napsütésre készülhetünk, mert nyugat felől vastagabb felhők érkeznek, főként a déli ország rész fölé. Délnyugaton helyenként eső, zápor, akár zivatar is kialakulhat. Az északi, északnyugati szél sok felé megélénkül. Délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap már több napsütés vár ránk, gomoly felhőkkel, de néhol egy-egy zápor vagy zivatar még előfordulhat. Csütörtökön újra meghízhatnak a felhők, elszórtan záporokkal, zivatarokkal és többfelé élénk erős széllel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás napot, kellemes délutánt kívánok, egy óra után is 4 percen mindenkinek. Majoros Rita vagyok ebben az órában is. Csupa 90-es, 2000-es évek nagy kedvence, mint az Oasis és a Wonderwall. Hát ez szerintem nagyon sokak nagy kedvence. Na de itt lesz majd Akon és a Locked Up, jön majd Avril Lavigne, és most pedig Kelly Clarkson indítja az órát. Szép napot mindenkinek!
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Érkezett egy információ az M5-ös autópályáról, hogy baleset történt Kecskemétnél a Budapest felé vezető oldalon, két autó ütközött. A 76-os kilométernél zárva is van a külső sáv, a torlódás már 2-3 kilométeres. És az M3-ason is baleset történt korábban Gödöllő térségében, úgyhogy Vásárosnamény felé a 32-es kilométernél emiatt betonelemeket igazítanak helyre, pályazár van, a forgalom pedig a munkavégzés mellett lévő Babati pihenőhelyen keresztül halad. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide továbbra is az útinfókat, és jó utat kívánok mindenkinek a Unique dalával. Képzeld el a Best FM-en!

0: Best FM a legjobb zenék, az Oasis Wonderwall klasszikusa szólt az előző percekben, nekem pedig egy picit megfájdult a fejem, úgyhogy gyorsan utána néztem, hogy van-e valami front, mert egyébként én eléggé frontérzékeny vagyok, de a legtöbb helyen azt írják, hogy nincs front felettünk, úgyhogy valószínűleg csak nem ittam, vagy nem figyeltem oda a megfelelő folyadékpótlásra, lehet, hogy ez lehet a ludas, úgyhogy ez most egy jel önöknek is, hogy gyorsan igyanak meg egy jó nagy pohár vizet, egy jó nagy pohár teát, mert tényleg amit szeretnek. A kávé után pedig aztán pláne, mert hogy azt viszont ma már ittam legalább kettőt. Szóval a lényeg az, hogy a következő napokban sem kell úgy tűnik frontra számítanunk, úgyhogy ha fáj a fejünk, akkor nagy valószínűséggel nem okolhatjuk a frontot. Egészen kellemes időnk lesz egyébként a következő napokban, nagyjából a maihoz hasonló. Holnap egy picit megélénkülhet a szél, lesz majd néhány gomoly felhő, de nagyobb csapadékra nem kell számítani. 23-28 fok között lesz a maximum, úgyhogy ezzel kell számolni. Meg a Best FM legjobb zenéivel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. DJ Tonka Don't Be Afraid dala után a napkérdését is felteszem. A barátaink, vagy éppen a legjobb barátunk hogyan mutatna be minket egy vadidegennek? Ma ez a téma és ez a kérdés. 0620 55 55 155 jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Gyorsan végigpörgettem, hogy vajon engem hogy mutatnának be egy idegennek, és volt már rá példa, és akkor ott általában az hangzott el, hogy nagyon sokat beszélek, hangos vagyok, harsány vagyok, általában vidám, és hogy a humorról azt gondolom, hogy ha a humor nincs, akkor semmi nincs, és ez egyébként tényleg így van. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Addig még lehet, hogy gyorsan rá is írok a barátaimra, vajon mit mondanának, tegyék önök is ezt, és hallgassák együtt a Gorillaz dalát, jön a Dare itt a Best FM-en. It's there.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Felejthetetlen slágerekkel jövök a következő órában is, de előtte még a Krisztállal énekeltük, hogy vigyázz rám. Pár perc múlva jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig a Molokóval megyünk tovább. Imádom ezt a dalt, jön a Sing It Back. Azt hiszem, ez egy tökéletes délutáni kávé mellé szóló dal, amikor visszaugorhatunk egy kicsit az időbe, akkorra, amikor még diszkóba jártunk. Szóval Sing It Back! És itt lesz majd Bialex és a Slepp is, és az Emlékszem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Változékony időnk lehet kevés esővel. Nyáron is jöhet a szénmonoxid. Megelégelték a rolleres baleseteket a görögök. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyáron is veszélyt jelenthet a szénmonoxid. A katasztrófa védelem szerint idén már több mint 600 alkalommal riasztották a tűzoltókat szénmonoxid miatt. 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben is kialakulhat úgynevezett légdugó a kéményben, ezért például az átfolyós vízmelegítő használata is veszélyessé válhat. Azt javasolják, hogy az ilyen készülékek mellett nyáron is működjön szénmonoxid érzékelő. Elkezdődött az őzekpárzási időszaka. Augusztus közepétől bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetéstechnikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mondta a rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a pad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszáll a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
1: Nem jogerősen életfogytiglani fegyház büntetést kapott egy anya, aki vízbe folytotta gyermekét. A nyíregyházi törvényszék szerint a nő 2022-ben élettársával együtt a fürdőkádban végzett középsúlyos fogyatékossággal élő lányával, majd balesetnek próbálták beállítani a történteket, és csak ezután értesítették a mentőket. Az asszony élettársa a büntetőeljárás alatt meghalt, ezért vele szemben megszüntették az eljárást. Megállt parancsolnak a rollereseknek Görögországban. A kormány megtiltaná az elektromos rollerek használatát a 17 év alattiaknak. Emellett magasabb bírságokat és kötelező felelősségbiztosítást is bevezetne. A szigorításról még ezen a héten szavazhat a parlament. A döntést azzal indokolják, hogy tavaly csaknem 400 gyermek és tinédzser sérült meg elektromos rolleres balesetekben Görögországban. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Ma a napsütés és a felhők kicsit megosztoznak az országon, északon több napfényt kapunk, délen viszont vastagabb felhők úszhatnak fölénk. A délnyugati tájakon eső, zápor, sőt egy-egy zivatar sem kizárt. Az északi a szél több felé feltámad, a hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul. Holnap ismét sok lesz a napsütés, de a gomoly felhőkből helyenként kipattanhat egy-egy zápor vagy zivatar. Csütörtökön aztán északnyugat felől újabb felhősödés érkezik, elszórt csapadékkal és élénk, többfelé erős széllel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra is elmúlt 4 perccel, és iszonyatosan viszket az orrom. Mit szoktak ilyenkor mondani, hogy akkor bosszus leszek? Na nem, nem, ezt nem, egyáltalán nem szeretném. Úgyhogy inkább hallgassanak Best FM-et, és akkor én is boldog leszek. Majoros Rita vagyok, hamarosan hozom a Molokó dalát, jön a Sing It Back, ahogy már beígértem, de J-Lo már indítja is az órát. Jön a Get Right!
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Itt hogyan mutatna be a legjobb barátja, vagy a barátai egy vadidegennek ma délután? Erre vagyok kíváncsi. Niki azt írja, ő az a lány, aki mindenkit megmentene, csak saját magának nem kér segítséget. Ha eltűnne egy napra, biztos valami kóbor kutyát mentene éppen. Ezt írták róla a barátai. Szerintem ez azért elég jó. Gábor is írt, na ő az az ember, aki 5 perc késéssel érkezik, de cserébe olyan sztorival jön, hogy senki nem haragszik rá. Imádom. 0-20-55-55-155. Jöhetnek ide még az üzenetek az isteni zenék mellé. Szóval kit hogyan mutatnának be a barátai, vagy éppen a legjobb barátja, ha egy vadidegenről lenne szó. Na jöhetnek a sztorik, és mellé pedig a Brand New Heavy Sometimes dala itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Óvatosan az utakon, mert kigyulladt egy kamion a 33-as főúton Hortobágy határában. A 71-es kilométernél a forgalom félpályán halad. Az M3-as autópályán Gödöllő térségében a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 32-es kilométernél egy korábbi baleset miatt elmozdult beton elemek helyre igazítása zajlik, úgyhogy pályazárat vezettek be. A forgalom a munkavégzés mellett lévő Babati pihenőhelyen keresztül halad. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha valakinek útinfója van, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Itt egy Tamás is, aki azt írja, hogy baleset történt a Csaba utcában, a Krisztina körút előtti kikanyarodásnál. Nagyon köszönöm az infókat, jó utat mindenkinek, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ma Pitbull koncert lesz Budapesten, úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy Pitbull már kis hazánkban van, bár gyanítom, hogy ez már így van, és Best FM-et hallgat éppen. Úgyhogy megyek is tovább egy Pitbull slágerrel 2009-ből, egy igazi flörtölős, olyan táncparketten ismerkedős dal. Ez pedig nem más, mint az I Know You Want Me, egy igazán energiadús, magabiztos, szexi sláger. Itt a Best FM-en Pitbull, I Know You Want Me, én pedig ezzel kívánok jó szórakozást a ma esti Pitbull koncertre, lassacskán igyeklőknek. Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: sem folyam. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Ne itassuk, ne etessük a fehér gólyákat. Ingyenes képzés munkavédelmi szakembereknek. Enyhülnek a korlátozások Moszkva és Egerszalók felé. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák. Ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője azt kéri, hogy ne etessük, ne itassuk és ne próbáljuk megmenteni a madarakat.
3: A most országszerte látható fehér gólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő csagadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, nagy távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt, ezeket a termékeket használva tudnak energiatakarékosan magasra felkörözni. Nagyon erős napsütésnél pedig még egy igénés hatása is van, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
2: Ingyenes továbbképzést tart munkavédelmi szakembereknek a Heves vármegyei kormányhivatal, közölték honlapjukon. Augusztus 31-én Egerben a résztvevők egyebek mellett az aktuális munkavédelmi szabályokról, a biztonságos munkavégzésről, az elektronikus ügyintézési felületek használatáról, valamint az aszbeszt bontásának és eltávolításának szabályairól kaphatnak tájékoztatást. A 6 órás képzésen nincs vizsga, a teljes program a résztvevők tanúsítványt kapnak. A lehetőség közép- vagy felsőfokú munkavédelmi végzettséggel rendelkező szakembereknek szól, és hivatalos éves továbbképzésnek számít. A programot a kormányhivatal Kossuth Lajos utcai épületében tartják. Jelentkezni augusztus 19-éig lehet. A befejezéshez közelednek az útfelújítások Egerből Noszva és Egerszalók felé, jelezték a város közösségi oldalán. A régi Cifrakapu úton és a Tetenvár utcai kereszteződésben várhatóan a napokban feloldják a forgalomkorlátozást. Egerszalók irányában is nagyrészt elkészültek a munkák, ezért ott már csak egy-egy helyen kell kisebb korlátozásokra számítani. Mindkét területen főként az utómunkák vannak hátra, köztük az útburkolati jelek felfestése és a területrendezés. Eközben Eger más részein továbbra is intenzíven dolgoznak. A 25-ös főút több szakaszán ezen a héten is aszfaltozás, terelés és útépítés zajlik. Továbbra is kellemes nyári időre számíthatunk környékünkön. A különböző előrejelzések szerint a nappali felmelegedés mérsékelt marad. A hőmérséklet többnyire 26 fok körül alakul, így a korábbi hőhullám után jóval komfortosabb idő várható. A napsütés mellett időnként felhők is érkezhetnek, de ezek csak átmenetileg takarhatják el a napot. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szépen telik a hét, már kedv van, ráadásul délután 15 óra a mikrofonnál Szávai Rihárdot hallják. Hello Eger, a következő 3 órát tölthetjük együtt. A nagyszerű Best FM slágerek mellett hasznos egri információkkal is készülök majd innen helyből. És hogyha már a slágerekről beszélgetünk, akkor jön egy nagy kedvencünk, a Black Eyed Peas-tól ez a Meet Me Halfway, a legnagyobb bakközön.
4: 100,7 Best FM.

Hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna

90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: ahogy akarod.
1: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes délután kívánok mindenkinek. Tombol a nyár is, a nyár mellett sajnos a szárazság is. Éppen ebből kifolyólag felgyorsult a fenyőpusztulás a Mátrában, így elkerülhetetlenek a fakitermelések, írja közleményében az Egererdő ZRT, akik szerint a klímaváltozás hatásai miatt több helyen már elkerülhetetlenné vált a kiszáradt fák kivágása, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a tarvágások helyén őshonos fafajokból álló ellenállóbb erdők nőnek majd. Az elmúlt évek rendkívüli időjárási viszonyai egyre komolyabb károkat okoznak a hazai erdőkben. A tartós aszály, a csapadékhiány és az egyre gyakoribb hőhullámok különösen a Mátra fenyveseit viselik meg, ahol az utóbbi időszakban jelentősen felgyorsult a fenyőállomány pusztulása. A cég tájékoztatása szerint a felső Mátrában elsősorban a lucfenyők, míg a hegylábi területeken főként az erdei fenyők kerültek veszélybe. A legyengült fákat rovarok és gombás fertőzések is támadják, így a pusztulás sok esetben már visszafordíthatatlan. A fák előbb elveszítik a tűleveleiket és a kérgüket, végül kiszáradt álló törzsek maradnak utánuk. A probléma azonban nem kizárólag a Mátrát érinti, az Egererdő ZRT teljes működési területén, így a Nyugatbükkben és a Heves-Borsodi Dombság térségében is jól láthatóak a klímaváltozás következményei. A tartós vízhiány, a hőstressz és a kártevők együttes hatása egyre több fenyőállomány állapotát rombolja. A szakemberek szerint a kiszáradt fák eltávolítása nem csak erdészeti, hanem élet- és vagyonvédelmi szempontból is elengedhetetlen. Az elhalt gyantás faanyag ugyanis rendkívül tűzveszélyes, emellett a kidőlő vagy letörő fák veszélyt jelentenek a turistautakra, az erdei létesítményekre és magukra az erdőjárókra is. Az erdészet hangsúlyozza, a fakitermelés nem jelenti azt, hogy eltűnnek az erdők, a kiszáradt fenyvesek helyén többféle őshonos fafajból álló új erdőket telepítenek, miközben a természetesen megjelenő lombos, úgynevezett újulatot is megőrzik és kiegészítik. A cél olyan változatosabb, a klímaváltozás hatásaival szemben ellenállóbb lombos erdő kialakítása, amelyek hosszú távon is fenntarthatóbbak. Mivel a Felső Mátra az ország egyik legnépszerűbb kiránduló helye, a munkaterületek közelében tájékoztató táblák helyeztek ki a napokban. Az Egererdő ZRT azt szeretné, hogy a természetjárók és az üdülők is megértsék. A fakitermelés ugyan első pillantásra drasztikus beavatkozásnak tűnhet, valójában azonban a jövő egészségesebb és ellenállóbb erdeinek kialakítását szolgálja. Az erdészet közölte azt is, hogy a munkálatok előre haladásáról folyamatosan tájékoztatja majd a lakosságot, és továbbra is a kirándulók türelmét és megértését kéri. Hát ezután a nem túl rózsás hír után egy kellemesebb témával folytatjuk. Már is jön egy újabb klasszikus a 90-es évek legvégéről, a Fragma, ez a Talk Has a Miracle, itt a Besten.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, csodás kedd délután kívánok mindenkinek. Ami a közlekedési információkat illeti, gyakorlatilag a négy sávoson óráról órára változik a helyzet, mondhatnánk így is. Újabb terelések jelennek meg, itt ott aszfaltoznak, itt ott utat marnak, táblát helyeznek ki. A 25-ös főút gyakorlatilag november közepéig, végéig munkaterület marad. Erről egyébként a kivitelező már több alkalommal is beszámolt, akik arra emlékeztetnek, hogy bár több helyszínen már befejeződtek a látványos munkák, a járdák, kapubejárók helyreállítása, valamint a területrendezés még több ponton hátra van. Ezeket a feladatokat a kivitelező ütemezetten végzi, ezért a közlekedők további türelmét kérik. Ha bármi említésre érdemes dolgot látnak, hallanak Egerben, amiről most fogalmazunk, úgyhogy nem igazából tudatisztelt nagy érdemű, akkor osszák meg velünk a 0620 355 65 55-ös SMS és Viber számunkon. Ugye hát amiről tudunk, az a négy sávos, hát nagyon sok helyen dolgoznak, és egyre inkább haladnak a Lajosváros irányába. Ez már elmondható, viszont ami jó hír, hogy Eger, Szalók és Noszvaj felé is már többé-kevésbé végeztek a munkálatokkal, ott már csak ilyen kisebb simítások fordulnak elő. Na hát ezek az információink vannak jelen pillanatban Egerből is a környékről, az utakat illetően. Aztán bízunk benne, hogy hamarosan majd a gátyúzási munkálatok is elindulnak, mert hát lesz dolguk a kivitelezőknek, ez biztos. No, kérem szépen, ami a folytatást illeti, pörgünk egy kicsit Alexandra Burke-re és Floridával, jön a Bad Boys, a Best kedvencek között mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

Micsoda dal 1997-ből szólt az NSYNC-el, szólt az I Want You Back itt a Best FM-en. Hello Eger, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, már is egy gyors közlekedési információ van az úton lévők számára, mert hogy sebességet mérnek Nagytálya belterületén. Pistinek köszönöm szépen, hogy ezt az infót elküldte. Tehát, ha valaki Nagytáján kocsikázik, akkor hát ne nehezüljön el a jobb lába, és akkor nem lesz semmi probléma. Várom továbbra is a közlekedési infókat 0620 355 65 55, és hogyha már az imént a 90-es években jártunk, akkor egy röpke pillanat erejéig még olyan 3 percig maradjunk is ott a United, de jön a hárman párban, imádjuk a dalt itt a Besten. Hello Eger, csodás kedv!

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Szigorít a NAV. 15 ország hallgatói tanultak Egerben. Előadások kismamáknak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Több mint 60 ezer vállalkozás nem tette közzé határidőre a számviteli beszámolóját. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra figyelmeztet, hogy az érintett cégeknek érdemes mielőbb pótolniuk a hiányosságot, mert a mulasztásnak súlyos következményei is lehetnek. Részletek az adóhatóság szóvívőjétől, Linz Meyer Szilviától.
2: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást, 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás, ebben már 200 ezer forintos mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak, hogy ezt teljesítse. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
1: 15 országból érkeztek résztvevők az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kéthetes nyári egyetemére Egerben. A külföldi hallgatók és szakemberek két program közül választhattak. Magyar nyelvet és kultúrát tanulhattak, vagy a hazai borászatot és borgasztronómiát ismerhették meg, írják honlapjukon. A tanórák mellett Eger és környéke nevezetességeit is felfedezték. Várandós kismamáknak tartanak előadássorozatot július 31-én pénteken a Markot Ferenc Kórházban. A programot az Anyateljes Táplálás világnapjához kapcsolódva szervezi meg a Szülészeti Nőgyógyászati Osztály. A kórház közösségi oldalán tudatta, hogy a résztvevők hasznos tudnivalókat kaphatnak a születés utáni úgynevezett aranyóráról, a babával töltött első napokról, valamint a szoptatással kapcsolatos tévhitekről. A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges. Megkezdődött a körforgalom építése a Mátrai erőmű közelében, ezért megváltozott a forgalmi rend az érintett útszakaszon. Hívta fel a figyelmet a heol.hu. A munkálatok várhatóan november 16-áig tartanak. Ez idő alatt útszűkületre és váltakozó irányú forgalomra kell számítani. Az északi összekötő magánúton továbbra is csak a Mátrai erőmű irányába lehet közlekedni. A megváltozott forgalmi rendet ideiglenes közúti jelzőtáblák mutatják. Továbbra is kellemes, kiegyensúlyozott idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 25 és 27 fok között alakulhat. A napsütést időnként megnövekvő felhőzet zavarhatja meg, de tartósan borult időre egyelőre nem kell számítani. Csapadék csak kisebb eséllyel fordulhat elő. A hajnali órák kellemesen frissek lesznek, a levegő jól lehűlhet az éjszakai időszakban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello Eger, kellemes délutánt kívánok mindenkinek 4 perccel 16 óra után. A legtöbb munkahelyen már kicsengettek, indul a csúcsforgalom, úgyhogy majd kicsit közlekedünk is ebben az órában. Vezessenek nagyon óvatosan. A folytatásban is hasznos egri információk és a legnagyobb best kedvencek szólnak. Engem Szávoly Rihárnak hívnak. Már is kezdünk Pitbull-al és Neo-val, ez a Time of Our Lives itt a Best-en.
0: 100,7 Best

0: 100,7 a Best FM, a legjobb zenék. Hello, Eger, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Eger neve elválaszthatatlan Gárdonyi Gézától, ezért a város idén is gazdag kulturális program sorozattal emlékezik az Egri Csillagok szerzőjére. A szervezők olyan eseményeket állítottak össze, amelyek idén is minden korosztály számára tartogatnak majd élményeket és meglepetéseket. A program sorozata a Tutu Jazz napokkal indul, a Valide Szultán a Fürdő Romban, ahol fellép a Jazz Boys, a Borbé Műhely, a Nagy Emma Kvartett és a Cimbiózis Trió is többek között. Augusztus 5-e és 7-e között a Dobótér ad otthont az esti nagy koncerteknek. Színpadra lép többek között a Kustan Adam Trió, Hobo, a Kabaré Band, a Budapest Bár, az Anna and the Barbies Duo és a Blaha Louisiana. A Gárdonyi Géza Emlékház kertje ismét megtelik majd élettel. A Gárdonyi Mesekertben ugyanis kiállítások, rendhagyó tárlatvezetések, gyermek és családi foglalkozások, kézműves programok, interaktív mesejátékok, irodalmi előadások és közösségi játékok várják a látogatókat. A programok között szerepel többek között a Gárdonyi a Tanító, az Én Falun Világa, a Nyomozás az Erdőben interaktív zenés mesejáték, valamint a belvárosi Betyárok családi koncertje is. Azok sem maradnak élmények nélkül, akik szeretnék jobban megismerni az író egri éveit. A Turinform és az Egri Városi Jegyiroda augusztus 5-e és 7-e között vezetett városi sétákat szervez, amit nem ismerünk Gárdonyi életéből Egerben címet. A rendezvényt különleges utcai flashmobok is színesítik majd. Augusztus 5-e és 7-e között Gárdonyi Géza alakja elevenedik meg Eger belvárosának utcáin, ahol a Harlekin Báb Színház közreműködésével találkozhatnak vele az arra járók. A szervezők célja, hogy a Gárdonyi napok egyszerre legyen kulturális fesztivál, családi közösségi élmény és méltó tisztelgés Eger egyik legnagyobb írója előtt. A rendezvény valamennyi programja ingyenesen látogatható, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, tehát augusztus 3-a és 7-e között, hogy közösen ünnepeljék Gárdonyi Géza örökségét. Naptárba beírni, jó szórakozást mindenkinek! Nálunk pedig, ami a zenei folytatást illeti, jön Endén, ez a Beautiful Things, a Best kedvencek között.
1: Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? A

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Rekord közeli látogatottsággal, teltházas napokkal és kiemelkedő szakmai eredményekkel zárult a jubileumi 30. Egri bor ünnepe. A szervezők szerint az idei rendezvény minden várakozást felülmúlt és ismét bebizonyította, hogy a borfesztivál mára nem csak a borászok ünnepe, hanem családok, barátok és közösségek egyik legfontosabb nyári találkozóhelye is lett. Az idei borünnepet értékelő közleményében Tarsó József hegybíró úgy fogalmazott, az időjárás is kedvezett annak, hogy az elmúlt évek egyik legsikeresebb rendezvényét tartsák meg az Érsekkertben. A jubileumi esemény különleges jelentőségét az is adta, hogy az egri borvidék a közelmúltban példátlan szakmai sikereket ért el. Egyetlen év alatt került ki a borvidékről magyarországi év bortermelője, a borászok borásza és az év pincészete is, ami korábban még egyetlen hazai borvidéknek sem sikerült. A szervezők szerint a pohár eladások, a borászatok és a vendéglátóhelyek forgalma alapján rekord közeli vagy akár rekordot is meghaladó látogató számot hozhatott az idei fesztivál. Az Érsekkert több napon is szinte teljesen megtelt, a rendezvény pedig ismét bebizonyította, hogy az egri bor és a gasztronómia mellett a közösségi élményekről is szól. És hogyha még ez nem volna elég, a szervezők már a jövő évi borünnep dátumát is közkincsé tették. A folytatás időpontja a 31. egri borünnepet illetően 2027. július 8-a és 10-e között lesz, továbbra is Szent Donát napjához igazodva. Erről egyébként már egy Facebook esemény is árulkodik, úgyhogy lehet becsekkolni, hogyha bejött a borünnep. A Take That és a Relight My Fire, ezzel folytatjuk most itt a Best kedvencek között. Hello Eger, csodás délután mindenkinek!

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Kis kezekben nagy képernyők. Ötleteket várnak az egriektől. Lezárták a Mátrai erőmű összekötő útját. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Kis kezekben nagy képernyők. Ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túl korai és túlzott képernyőhasználat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyőhasználatot, mert az fejlődési problémákat okozhat. Hangsúlyozta rádiónkban korábban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
2: A kiadvánnyal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhet el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt, hogy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
1: A kiadványt az NMHH oldalán találják. Az egriek véleményét is várja az önkormányzat a következő évek városi fejlesztéseinek megtervezéséhez. Az egergyirek.hu számolt be róla, hogy a lakosok egy online kérdőív kitöltésével mondhatják el, milyen változtatásokat tartanának fontosnak Egerben. Javaslatokat többek között a közlekedéssel, a zöld területekkel és a sporttal kapcsolatban is lehet tenni. A beérkező véleményeket a város hosszú távú terveinek elkészítésekor vizsgálják meg. Ezek között szerepel a fenntartható városfejlesztési stratégia, valamint a digitális és zöld fejlesztések terve is. Az önkormányzat ugyanakkor hangsúlyozta, a beküldött javaslatok nem jelentenek automatikus ígéretet azok megvalósítására. Teljes útlezárás van érvényben a Mátrai erőmű északi összekötő útján péntek délután 5 óráig. Az MVM Mátra Energia a heol.hu-val közölte, az út új aszfalt rétegét készítik el. A lezárás alatt az erőmű és az ipari park felé tartó személyautók és buszok Visontán keresztül közlekedhetnek. A teherforgalmat külön útvonalra terelték, a teherautók Visontára nem hajthatnak be. A változásokat ideiglenes táblák jelzik. A teljes útzár feloldása után ismét a korábban megszokott egyirányú forgalmi rend lép életbe. A térségben a Zöldolajnál is dolgoznak, ahol körforgalmat építenek. Továbbra is kellemes, kiegyensúlyozott idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 25 és 27 fok között alakulhat. A napsütést időnként megnövekvő felhőzet zavarhatja meg, de tartósan borult időre egyelőre nem kell számítani. Csapadék csak kisebb eséllyel fordulhat elő. A hajnali órák kellemesen frissek lesznek, a levegő jól lehűlhet az éjszakai időszakban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, Eger, csodás kedd délutánt kívánok mindenkinek. Elképesztő módon rohan az idő, már is 3 perccel járunk 17 óra után, ez pedig azt jelenti, hogy még ezt a szűk egy órát tölthetjük együtt, aztán jön majd a Night Shift a White Boy-ékkal. Engem pedig Szávoly Rihárnak hívnak, erre az órára is van hasznos infóm, és persze nagyszerű Best FM kedvencek, Jesse J nyitja az órát, ez a Domino, itt a Best FM.
3: 100,7 Best FM.

0: a képlet.
1: 100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes kedd délután kívánok mindenkinek. Lássuk, hogy milyen időre számíthatunk a holnapi nap folyamán. Szerdán is sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás. Helyenként futó záporok kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol nem várható. A friss reggelt követően délutára 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Szóval erre szokták azt mondani, hogy kellemes nyári időben lesz részünk. Egy esernyőt azonban jó, hogyha eltesznek a kezük ügyében, nehogy szükség legyen rá még a végén. Aztán, hogyha már így belemelegedtünk ebbe az időjárás előrejelzésbe, akkor kicsit pillantsunk rá a csütörtöki napra is, akkor többfelé erősen megnövekszik majd a felhőzet, és egy hidegfront hatására elszórtan már kialakulhatnak majd záporok és zivatarok a hevesebbik fajtából is. Élénk és erős lesz a nyugati, majd az észak-nyugatira forduló szél, a csúcs hőmérséklet 22 és 30 fok között alakul, a nyugati észak-nyugati tájékon lesznek egyébként alacsonyabbak az értékek, úgyhogy itt felénk azért ez a 30 fok közeli érték marad, hogyha minden jól megy. Tehát ilyen kicsit változatosabb idő lesz a folytatásban, de ez majd csak csütörtöktől. Egyébként komolyabb esőzésekre nem nagyon van továbbra sem kilátás, de lokális jellegű záporok, zivatarok fordulhatnak majd elő ezekből a gomoly felhőkből, és az a nagyon forró és durva kánikula sem tér egyelőre, legalábbis vissza. Viszont a nyári hangulat folytatódik a Besten Calvin Harris-től, jön a Summer itt a Besten, Hello Eger, csodás délután kívánok mindenkinek!
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes kedd délután kívánok mindenkinek. Hamarosan érkezik White Boy, ez pedig azt jelenti, hogy jön a Night Shift. White Boy mai vendége pedig DJ Hangyi lesz, úgyhogy a funky zene kedvelői mindenképpen maradjanak velünk, hiszen jó kis funky mixek a folytatásban. Én pedig megköszönöm mindenki megtisztelő figyelmét, ha minden jó, majd mi legközelebb pénteken találkozunk. Körtisztel és Király Viktorral intek búcsút, ez a Mehet a Tánc. Minden jót, bye bye!

0: hírek a Best FM-en.
1: A beporzókra is veszélyes lehet a kémiai szúnyogírtás. Pénzt és vodkát rabolt egy fegyveres egy nagykanizsai benzinkútról. A napokban nem lesz olyan nagy meleg. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kánikula programmal segítik az állatvédő szervezeteket. Az élő környezetért felelős minisztérium támogatást ad az állatmenhelyeknek és az ebrendészeti telepeknek a hőség miatt. A szervezetek hűtést és vízellátást segítő eszközökre pályázhatnak, emellett sürgős esetben azonnali segítséget is kérhetnek. A tárca arra kéri az állattartókat, hogy a kánikulában biztosítsanak árnyékot és elegendő friss vizet kedvenceiknek. A beporzó rovarokat is pusztítja a kémiai szúnyoggyérítés. A Hunren Ökológiai Kutatóközpontjának vizsgálata szerint a hazánkban alkalmazott földi permetezés átlagosan csaknem felére csökkenti a szúnyogok számát, de a méheket, lepkéket és más hasznos repülő rovarokat is jelentősen érinti. A kutatók szerint ezért a jövőben nagyobb szerepet kellene kapnia a biológiai védekezésnek és a szúnyogtenyészőhelyek felszámolásának. Fegyverrel raboltak ki egy nagykanizsai benzinkutat. Az ott dolgozó nő hajnali 3 óra előtt szólt a rendőrségnek, hogy egy magas férfi fekete maszkban lépett be az üzletbe, pisztolyt fogott rá és a bevételt követelte. 60 000 forintot szerzett meg, ráadásnak 2 üveg vodkát is elvitt. A rendőrök 3 órán belül otthonában elfogták a 32 éves férfit, aki aztán beismerte a rablást. Kiderült, hogy februárban már betört egy nagykanizsai élelmiszerboltba. A mostani fegyveres rablás miatt 5-10 évnyi börtönre számíthat. Különös ruhatolvajt füleltek le Lengyelországban. Egy férfi hetekig értetlenül figyelte, hogy sorra tűnnek el a zoknik, pólók és alsónadrágok a szárítóról. A rejtély akkor oldódott meg, amikor rajta kapta a tettest. Egy hód éppen az egyik alsójával szaladt el, majd eltűnt a közelítóban. A férfi szerint könnyen lehet, hogy az állat a hódvárát béleli ki az ellopott ruhákkal. A közösségi oldalon csak annyit tanácsoltak neki, ideje fedett helyre költöztetni a szárítót. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Holnap a napsütés mellett komoly felhők is megjelennek, zápor, zivatar leginkább az Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, a levegő 22-27 fokig melegszik majd napközben. Csütörtökön északnyugat felől újabb felhők érkeznek, csapadékot is hozhatnak, nappal 23-29 fok valószínű. Pénteken a napot megint felhők kísérgethetik, leginkább keleten eshet majd, nem lesz több 22-27 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hogy stílusosan rákösek a mai első darra, ami ugye a Love is Back, Funky is Back. Hiszen kedv van, úgyhogy mostantól 120 percen keresztül a legjobb funky zenék pörögnek mixben. 6-tól 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től DJ Hangyával a lemezját.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: 4 Grammy, 2 hölgynek, akik közül az egyiket Erikának, a másikat Trinának hívják, testvérekről van szó. Szóval tök logikus, hogy a Mary Mary nem.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És mielőtt még Prince nagyon belemelegedne a Get Off-ba, gyorsan elmondom, hogy mixcard.com/DJ White Boy. Korábbi mixeim itt lehetőek föl. Nem az összes, de azért 150 már ott van. Dance, funky, hip-hop, R&B, pop, chillounge, deep house, szóval minden természetesen tracklistával együtt.

0: some other for me. Now move your big ass round this way so I can work on that zipper, baby. Tonight, you're a star.
1: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a

0: Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: Az előbb hallott Sarah Connorról egy kiejtés meg akcentus alapján nem mondjuk meg, hogy egyébként egy tőzsgyökeres német hölgyről van szó, és a most érkező Lou Begáról sem fogjuk tudni megmondani, mondjuk leginkább azért, mert egy hangot nem fog énekelni a következőben, csak fújja, fújja a trombitát, és addig, amíg ő fújja, mi helyet cserélünk hangjával. Még egy órán keresztül funky lesz a menő itt a Best FM-en, szóval pár perc, és héttől hangja innen folytatja. Még egy órán keresztül a legkitűnőbb funky zenék szólnak mixben. Nem sokára jövök vissza, senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: A nyári hőségben is gyakran riasztják a tűzoltókat a szénmonoxid miatt. Három bagolyfaj közül választhatjuk ki az év madarát, a hőség egyelőre nem tér vissza. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nyáron is veszélyt jelenthet a szénmonoxid. A katasztrófavédelem szerint idén már több mint 600 alkalommal riasztották a tűzoltókat, emiatt 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben is kialakulhat úgynevezett légdugó a kéményben, ezért például egy átfolyós vízmelegítő használata is veszélyessé válhat. Azt javasolják, hogy az ilyen készülékek mellett nyáron is működjön szénmonoxid érzékelő. 30 hektáron ég a száraz aljnövényzet a hajdúbihari Kabat térségében. A tűzoltók nagy erőkkel küzdenek a lángokkal, az egységek 30 szarvasmarhát és 3 szamarat is kimentettek a területről. Tűz volt a CATL kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén. Főként kábelek és faanyagok gyulladtak meg. Senki sem sérült meg, a lángok sem a gyár működését, sem a környező lakosságot és lakóházakat nem veszélyeztették. Az anyagi kár nem jelentős, közölte a vállalat. A tűzokát egyelőre vizsgálják. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal 3 bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Már a 70-es évek óta futtatjuk az év madara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt 3 fajt választottunk, amik egy kicsit különböző kinézetűek és életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, a másik macskabagoly, és a harmadik pedig a fülespulik.
1: Több mint 50 hazai fürdő csatlakozik szombaton a Strandok éjszakájához. A Magyar Fürdőszövetség 17. alkalommal szervezi meg a programot. A vendégeket ilyenkor sauna szeánsz, strandmozi, tűzzsonglőr, vízitorna, fitness, jóga is várja. Holnap ismét sok napsütésnek örülhetünk, de a gomolyfelhők itt-ott elsírhatják magukat, tehát jöhet egy-egy zápor, zivatar. A levegő 22-27 fokig melegszik majd napközben. Csütörtökön északnyugat felől újabb felhők érkeznek, csapadékot is hozhatnak, és a szél is élénk lehet. Hajnalban 9-15, nappal 23-29 fok valószínű. Pénteken a napot megint felhők kísérgethetik, leginkább keleten eshet majd. Nem lesz több 22-27 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Két részletben érkezik majd az iskolakezdési támogatás. Tart az őzek párzási időszaka, figyelni kell az utakon. Itt-ott eshet majd holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mintegy 400 ezer gyerek kap iskolakezdési támogatást szeptembertől. Az országgyűlés elfogadta a 100 ezer forintos támogatás bevezetéséhez szükséges törvényt. A juttatásra többek között a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülők jogosultak. A támogatást két részletben fizetik ki. Az első 50 ezer forint augusztus végéig érkezik készpénzben, a második 50 ezer forintot pedig utalvány formájában kapják meg a családok novemberig. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetéstechnikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép akad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészfékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszába gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
1: Nem lesz több e-rollerezés 17 éves kor alatt Görögországban. A sok baleset miatt vezetik be a tiltást. Tavaly körülbelül 400 gyerek és tinédzser sérült meg ilyen szerencsétlenségekben. A törvényjavaslat a korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is tartalmazza. Az ügyben hamarosan dönt a görög parlament. Eltűnhet egy időre a brit pízai ferdetorony. A Visbich városában álló csaknem 160 éves Szent Márk templom megdőlt tornya régóta a környék egyik jelképe. A szakemberek azonban úgy döntöttek, hogy a súlyos szerkezeti problémák miatt a torony felső részét le kell bontani. A cél az, hogy később biztonságosan az eredeti formájában építhessék újjá. Holnap a napsütés mellett komoly felhők is megjelennek, zápor, zivatar leginkább az Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, a levegő 22-27 fokig melegszik majd napközben. Csütörtökön északnyugat felől újabb felhők érkeznek, csapadékot is hozhatnak, nappal 23-29 fok valószínű. Pénteken a napot megint felhők kísérgethetik, leginkább keleten eshet majd, nem lesz több 22-27 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Arrébb, még az iskolakezdés, nem is akarok ezzel senkit sem rémizgetni. Tegyen általános iskolás szófordulattal érve, a B-nél nyílt föl a napló, úgyhogy akik felelni fognak a következő órában, a Black Machine, Britney Spears, a Backstreet Boys, és persze Bon Jovi, meg Madonna a legelején a Give It To Me-vel.
3: Ez a Night Shift a Best

Ez a legjobb zenék. Nem tudom, hogy George Michaelnek vajon személyes érintettség miatt volt ennyire fontos a szabadság, mint téma, de a Vemmel is és szóló korszakában is született egy-egy dal Freedom címmel. Most jön a szóló Freedom George Michaeltől itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék. Az ugye megvan, hogy az a Britney Spears, akit most már több mint 25 éve nézünk, hallgatunk, az nem az igazi Britney Spears, mert hogy az igazi Britney Spears Justin Timberlake-kel együtt meghalt egy balesetben 2000-ben, és az ő klónjaik viszik azóta is tovább a karrierjüket. Legalábbis az internet egy része szentül hisz ebben. Hát pont úgy, mint a Balaton tagadók. Jön a Stronger!

Best of a legjobb zenék a 8 Madison Square Garden-beli koncertjükből van még 3, az egyik pont ma este lesz esedékes, és elnézve az elmúlt koncertek setlistét, hát na, hogy ez is ott van a dalok között. Jön a Have a Nice Day!

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: It ain't no country club either.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Kánikula program indul az állatvédő szervezetek megsegítésére. Ruhatolvaj hód bukott le Lengyelországban. A napokban nem lesz olyan nagy meleg. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kánikula programmal segítik az állatvédő szervezeteket. Az élő környezetért felelős minisztérium támogatást ad az állatmenhelyeknek és az ebrendészeti telepeknek a hőség miatt. A szervezetek hűtést és vízellátást segítő eszközökre pályázhatnak, emellett sürgős esetben azonnali segítséget is kérhetnek. A tárca arra kéri az állattartókat, hogy a kánikulában biztosítsanak árnyékot és elegendő friss vizet kedvenceiknek. A beporzó rovarokat is pusztítja a kémiai szúnyoggyérítés. A Hurren Ökológiai Kutatóközpontjának vizsgálata szerint a hazánkban alkalmazott földi permetezés átlagosan csaknem felére csökkenti a szúnyogok számát, de a méheket, lepkéket és más hasznos repülő rovarokat is jelentősen érinti. A kutatók szerint ezért a jövőben nagyobb szerepet kellene kapnia a biológiai védekezésnek és a szúnyogtenyészőhelyek felszámolásának. Fegyverrel raboltak ki egy nagykanizsai benzinkutat. Az ott dolgozó nő hajnali 3 óra előtt szólt a rendőrségnek, hogy egy magas férfi fekete maszkban lépett be az üzletbe, pisztolyt fogott rá és a bevételt követelte. 60 000 forintot szerzett meg, ráadásnak 2 üveg vodkát is elvitt. A rendőrök 3 órán belül otthonában elfogták a 32 éves férfit, aki aztán beismerte a rablást. Kiderült, hogy februárban már betört egy nagykanizsai élelmiszerboltba. A mostani fegyveres rablás miatt 5-10 évnyi börtönre számíthat. Különös ruhatolvajt füleltek le Lengyelországban. Egy férfi hetekig értetlenül figyelte, hogy sorra tűnnek el a zoknik, pólók és alsónadrágok a szárítóról. A rejtély akkor oldódott meg, amikor rajta kapta a tettest. Egy hód éppen az egyik alsójával szaladt el, majd eltűnt a közelítóban. A férfi szerint könnyen lehet, hogy az állat a hódvárát béleli ki az ellopott ruhákkal. A közösségi oldalon csak annyit tanácsoltak neki, ideje fedett helyre költöztetni a szárítót. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Holnap ismét sok napsütésnek örülhetünk, de a gomoly felhők itt-ott elsírhatják magukat, tehát jöhet egy-egy zápor, zivatar. A levegő 22-27 fokig melegszik majd napközben. Csütörtökön északnyugat felől újabb felhők érkeznek, csapadékot is hozhatnak, és a szél is élénk lehet. Hajnalban 9-15, nappal 23-29 fok valószínű. Pénteken a napot megint felhők kísérgethetik, leginkább keleten eshet majd. Nem lesz több 22-27 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A Ponyvaregény legelején, amikor a Piti bűnöző házaspár ki akarja rabolni azt az éttermet, ahol éppen Vincent Vegáék reggeliznek, nos akkor hangzik el ez a mondat, hogy Jolanda marad nyugton, vagyis Jolanda be cool. Innen kapta a nevét az az ausztrál duo, aki indítja az órát, vár is itt a Besten a We Don't Speak Americanoval.
2: Ez a Night Shift a Best

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Nesztetben.
1: Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres

Best FM a legjobb zenék. Holnap fokra, centire, mindenre pontosan ugyanilyen napunk lesz, mint ma. Tényleg annyira csak a különbség, hogy a holnapi nap a szerda lesz, a mai meg ugye kedd, de minden stimmelni fog. 27 fokos nappali maximum, pici felhő, kevés szél.

Azt a legjobb zenék, hogy a máshonnan nem, hát abból érezhetjük, hogy borzasztóan rohan az idő, hogy az idén nyárra bejelentett nagy nevekből egyre többet pipálhatunk ki. Már megvolt a Duran Duran koncert, Sting is itt volt, jelenleg is éppen ebben a pillanatban, éppen a Puskásban koncertezik Pitbull, és aztán jön majd még Moby, itt lesz Bryan Adams, Seal, de meg persze a most érkező Lenny Kravitz is tiszteletét teszi majd nem is olyan sokára Magyarországon. Érkezik a The Chamber, itt a Best Time.

Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék. Don't have to leave

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Több mint 50 fürdő csatlakozik a strandok éjszakájához. A kánikulában is sok a szénmonoxid mérgezés. A hőség egyébként egyelőre nem tér vissza. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nyáron is veszélyt jelenthet a szénmonoxid. A katasztrófavédelem szerint idén már több mint 600 alkalommal riasztották a tűzoltókat emiatt, 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben is kialakulhat úgynevezett légdugó a kéményben, ezért például egy átfolyós vízmelegítő használata is veszélyessé válhat. Azt javasolják, hogy az ilyen készülékek mellett nyáron is működjön szénmonoxid érzékelő. Tűz volt a CATL kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén. Főként kábelek és faanyagok gyulladtak meg. Senki sem sérült meg, a lángok sem a gyár működését, sem a környező lakosságot és lakóházakat nem veszélyeztették. Az anyagi kár nem jelentős, közölte a vállalat. A tűz okát egyelőre vizsgálják. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal 3 bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Már a 70-es évek óta futtatjuk az évmadara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt 3 fajt választottunk, amik kicsit különböző kinézetűek is, életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, a másik macskabagoly, és a harmadik pedig a fülespulik.
1: Szavazni az Egyesület honlapján lehet. Több mint 50 hazai fürdő csatlakozik szombaton a strandok éjszakájához. A Magyar Fürdőszövetség 17. alkalommal szervezi meg a programot. A vendégeket ilyenkor sauna szeánsz, strandmozi, tűzzsonglőr, vízitorna, fitness, jóga is várja. Az éjszakai programok között élő koncert és retro diszkó is szerepel. Holnap a napsütés mellett komoly felhők is megjelennek, zápor, zivatar leginkább az Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, a levegő 22-27 fokig melegszik majd napközben. Csütörtökön északnyugat felől újabb felhők érkeznek, csapadékot is hozhatnak, nappal 23-29 fok valószínű. Pénteken a napot megint felhők kísérgethetik, leginkább keleten eshet majd, nem lesz több 22-27 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És azt mondtuk, hogy 8 és 9 óra között a B-nél nyílt ki a napló, hát akkor ez az előttünk álló 60 percben a J betűre lesz, igaz? Jetlag, Junior Jack, illetve Justin Timberlake. És a sor legelején is egy J betűs, Jerul, és a Shanti, és az Always On Time itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.

FM a legjobb zenék, és hát a vasárnapi félidei show után kijelentetjük, hogy Shakira most a több világbajnoki döntőn szerepelt, mint az ex-e, Gerard Piqué. Jön az Underneath Your Clothes itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Úgymond a zsűri aztán mindkét oldalán volt jó párszor. Oli Mörs, mert hogy amikor végül aztán az X-Faktor 6. szériájában második helyezést érte, előtte már kétszer próbálkozott bekerülni sikertelenül. Majd később volt az X-Faktor műsorvezetője, és aztán pedig a Voice mentora 6 alkalommal. És hogyha nincs az a futballsérülés 2008-ban, akkor könnyen lehet, hogy most nem egy nagyon jó énekesről, hanem egy jó focistáról beszélnénk. Jön Oli Mörs és a Death

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Van még 60 percünk a mai kedből, az idei egyetlen július 21-éből. Ez a 60 perc pedig majd olyan előadókkal és olyan dalokkal telik majd, mint a Your Body Tom Novitól, vagy éppen a Fight for This Love Sheryl Cole-tól, de itt lesz még a Criss Cross a Jump-al, a Simply Red a Fairground-dal, és Sophie Ellis Baxter a Get Over You-val.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zene 2007-ben a Rolling Stone magazin minden idők 20 legidegesítőbb dala között a harmadik helyre sorolta, sőt később a 90-es évek legrosszabb dalai között is a 8. helyre tette a most érkező kislemezt, ami ennek ellenére azért csak nyert egy Grammy-t. Jön a Bahamen és a Who Let the Dogs Out.

Szerintem a legjobb zenék régen még olyat is csinált a Simply Red, hogy a koncert végeztével kifelé menet az ember egy pendrive-on megvásárolhatta az aznapi koncert teljes hanganyagát. Most visszatértek a régi formulához, és a tavaly véget ért világkörüli turnéjuk chilei állomásán rögzített koncertet lehet a létező összes formátumban megvásárolni. Jön a Simply Red és a Fairground.

Best FM a legjobb zenék, zárom a kettet. Ennyi volt a Night Shift. Holnap szerda, a pop és rádiós lágerekkel indítjuk majd a szerda estét, ahogy szoktuk 6-kor, és ahogy szerdáként szoktuk, DJ Fendivel, aki majd 7-től áll a lemez játszók mögött. Szóval a mai Night Shift ennyi volt, jön Neo és a So Sick. Én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Say yo!

0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
1: This is